0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: baš da ne odolim.
1: 107,7 MHz FM stereo, radio.
2: Ad. 107.7 FM.

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A következő hónapokban drágulhatnak az euróhoz kötött hitelek Szerbiában, miután Európában emelkednek az államkötvényhozamok és a befektetők, az Európai Központi Bank további kamatemeléseire számítanak. Ez elsősorban azokat érintheti, akik változó kamatozású Euriborhoz kötött hitelt törlesztenek, írja a Nova Ekonomia nyomán a 021.rs. A következő 10-15 napban születhet döntés arról, hogy milyen mértékben emelkednek a bérek és a nyugdíjak Szerbiában, jelentette be hétfőn Sinisa Mali pénzügyminiszter a költségvetés módosításának parlamenti vitájában. Az emelés a tervek szerint decembertől vagy jövő januártól léphet életbe, írja Tanyu. 105 kilométer hosszú lesz az az épülő autópálya, amely Belgrád Opcsa város részét köti majd össze Nagybecskerekkel és Újvidékkel. A projekt keretében 4 nagy és 4 kisebb hidat, mint egy 50 egyéb létesítményt, valamint 7 közlekedési csomópontot építenek. Szerbiában június eleje óta 11 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak. Az esetek közül 10 a betegség súlyos, idegrendszert érintő formája, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A Vajdaságban augusztus 23-áig 8 fertőzöttet azonosítottak, 3-at a középbánsági, 2-2-t a délbánsági és a délbácskai, egyet pedig a nyugatbácskai körzetben. Magyarország is csatlakozik a Szerbiában tomboló tüzek megfékezésében résztvevő nemzetközi egységekhez. A Magyar Belügyminisztérium 12 tűzoltóból álló csapatot és 4 járművet ajánlott fel. Szerbia elfogadta a segítséget, közölte kedden a szerbiai belügyminisztérium. 39 ember megsérült, körülbelül 300 lakóház pedig megrongálódott, amikor pusztító forgószél csapott le Franciaország déli részére, közölték a helyi hatóságok. A sérültek közül 2 súlyos állapotban vannak, a fedél nélkül maradt lakosoknak átmeneti szállásokat nyitottak, miközben a térségben ezrek maradtak áram nélkül, és a közlekedésben is jelentős fennakadások keletkeztek. Gyuri László számára már az első fordulóban véget ért a US Open selejtezője. Novák Djokovic és Arina Sabalenka párosa szintén már az első fordulóban búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság vegyes páros versenyében. Dusan Lajovic bejutott a selejtező második fordulójába, a szerb teniszező első mérkőzésén a dél-koreai Kwon Sun-woo ellen lépett pályára. Ma a rövid felfrissülés érkezik, ám péntektől ismét fokozódik a hőség, a hétvégén pedig többfelé 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, helyenként akár a 40 fokot is megközelítve. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

sor került Törökfaluna az úgynevezett Pirinini kocsmája épületének ünnepélyes átadására, amely fontos eseményt jelent a közösség életében. A felújítás 2024-ben kezdődött a falugazdálkodási minisztérium és Adaközség önkormányzatának támogatásával. Mára az épület teljesen megújult, és a falubeliek örömmel vehették birtokba. A faluház nem csupán egy épület, hanem a közösségi élet egyik fontos színtere, olyan hely, ahol az emberek találkozhatnak, együtt ünnepelhetnek, kulturális élményekkel gazdagodhatnak, és továbbadhatják hagyományaikat a következő generációnak, mondta Bilicki Zoltán polgármester. A megújult épület kívülbelül megszépült, korszerűbbé és komfortosabbá vált, így a jövőben még megfelelőbb helyszínt biztosíthat kulturális rendezvényeknek, ünnepségeknek, közösségi programoknak és különböző összejöveteleknek.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A. Látom.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Adakőség önkormányzata nevében szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik az elmúlt években és évtizedekben munkájukkal hozzájárultak a községi lovasport működéséhez, valamint fennmaradásához. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 50 év után ismét adahatott otthont a sorrendben 99. szerbiai ügető derbinek, amelyet a sportág legrangosabb eseményeként tartanak számon. Önkormányzatunk a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni fogja a helyi sportélet fejlődését, hozzájárulva községünk hírnevének öregbítéséhez, mondta el Biliszki Zoltán, adakösség polgármestere. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A következő hónapokban drágulhatnak az euróhoz kötött hitelek Szerbiában, miután Európában emelkednek az államkötvényhozamok és a befektetők, az Európai Központi Bank további kamatemeléseire számítanak. Ez elsősorban azokat érintheti, akik változó kamatozású Euriborhoz kötött hitelt törlesztenek, írja a Nova Ekonomia nyomán a 021.rs. A következő 10-15 napban születhet döntés arról, hogy milyen mértékben emelkednek a bérek és a nyugdíjak Szerbiában, jelentette be hétfőn Sinisa Mali pénzügyminiszter a költségvetés módosításának parlamenti vitájában. Az emelése a tervek szerint decembertől vagy jövő januártól léphet életbe, írja a Tanyu. 105 kilométer hosszú lesz az az épülő autópálya, amely Belgrád Opcsa város részét köti majd össze Nagybecskerekkel és Újvidékkel. A projekt keretében 4 nagy és 4 kisebb hidat, mint egy 50 egyéb létesítményt, valamint 7 közlekedési csomópontot építenek. Szerbiában június eleje óta 11 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak. Az esetek közül 10 a betegség súlyos, idegrendszert érintő formája, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A Vajdaságban augusztus 23-áig 8 fertőzöttet azonosítottak, 3-at a középbánsági, 2-2-t a délbánsági és a délbácskai, egyet pedig a nyugatbácskai körzetben. Magyarország is csatlakozik a Szerbiában tomboló tüzek megfékezésében résztvevő nemzetközi egységekhez. A Magyar Belügyminisztérium 12 tűzoltóból álló csapatot és 4 járművet ajánlott fel. Szerbia elfogadta a segítséget, közölte kedden a szerbiai belügyminisztérium. 39 ember megsérült, körülbelül 300 lakóház pedig megrongálódott, amikor pusztító forgószél csapott le Franciaország déli részére, közölték a helyi hatóságok. A sérültek közül 2 súlyos állapotban vannak, a fedél nélkül maradt lakosoknak átmeneti szállásokat nyitottak, miközben a térségben ezrek maradtak áram nélkül, és a közlekedésben is jelentős fennakadások keletkeztek. Gyuri László számára már az első fordulóban véget ért a US Open selejtezője. Novák Djokovic és Arina Sabalenka párosa szintén már az első fordulóban búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság vegyes páros versenyében. Dusan Lajovic bejutott a selejtező második fordulójába, a szerb teniszező első mérkőzésén a dél-koreai Kwon Sun-woo ellen lépett pályára. Ma a rövid felfrissülés érkezik, ám péntektől ismét fokozódik a hőség, a hétvégén pedig többfelé 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, helyenként akár a 40 fokot is megközelítve. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Sassi Tagis Hit, Odoi Radio. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 067.

Tisztelt termelők! A Hitel D.O.O. Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Hitel D.O.O. Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

paradicsomli eladó Moholon a Stanisic családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Eladó ház Adán, közel a központhoz, az október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A következő hónapokban drágulhatnak az euróhoz kötött hitelek Szerbiában, miután Európában emelkednek az államkötvényhozamok és a befektetők, az Európai Központi Bank további kamatemeléseire számítanak. Ez elsősorban azokat érintheti, akik változó kamatozású Euriborhoz kötött hitelt törlesztenek, írja a Nova Ekonomia nyomán a 021.rs. A következő 10-15 napban születhet döntés arról, hogy milyen mértékben emelkednek a bérek és a nyugdíjak Szerbiában, jelentette be hétfőn Siniša Mali pénzügyminiszter a költségvetés módosításának parlamenti vitájában. Az emelés a tervek szerint decembertől vagy jövő januártól léphet életbe, írja a Tanyu. 105 kilométer hosszú lesz az az épülő autópálya, amely Belgrád-Ovcsa város részét köti majd össze Nagybecskerekkel és Újvidékkel. A projekt keretében 4 nagy és 4 kisebb hidat, mint egy 50 egyéb létesítményt, valamint 7 közlekedési csomópontot építenek. Szerbiában június eleje óta 11 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak. Az esetek közül 10 a betegség súlyos, idegrendszert érintő formája, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A Vajdaságban augusztus 23-áig 8 fertőzöttet azonosítottak, 3-at a középbánsági, 2-2-t a délbánsági és a délbácskai, egyet pedig a nyugatbácskai körzetben. Magyarország is csatlakozik a Szerbiában tomboló tüzek megfékezésében résztvevő nemzetközi egységekhez. A Magyar Belügyminisztérium 12 tűzoltóból álló csapatot és 4 járművet ajánlott fel. Szerbia elfogadta a segítséget, közölte kedden a szerbiai belügyminisztérium. 39 ember megsérült, körülbelül 300 lakóház pedig megrongálódott, amikor pusztító forgószél csapott le Franciaország déli részére, közölték a helyi hatóságok. A sérültek közül 2 súlyos állapotban vannak, a fedél nélkül maradt lakosoknak átmeneti szállásokat nyitottak, miközben a térségben ezrek maradtak áram nélkül, és a közlekedésben is jelentős fennakadások keletkeztek. Gyuri László számára már az első fordulóban véget ért a US Open selejtezője. Novák Djokovic és Arina Sabalenka párosa szintén már az első fordulóban búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság vegyes páros versenyében. Dusan Lajovic bejutott a selejtező második fordulójába, a szerb teniszező első mérkőzésén a dél-koreai Kwon Sun-woo ellen lépett pályára. Ma a rövid felfrissülés érkezik, ám péntektől ismét fokozódik a hőség, a hétvégén pedig többfelé 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, helyenként akár a 40 fokot is megközelítve. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Sor került Törökfaluna az úgynevezett Pirinini kocsmája épületének ünnepélyes átadására, amely fontos eseményt jelent a közösség életében. A felújítás 2024-ben kezdődött a Falugazdálkodási Minisztérium és Adaközség önkormányzatának támogatásával. Már az épület teljesen megújult, és a falubeliek örömmel vehették birtokba. A faluház nem csupán egy épület, hanem a közösségi élet egyik fontos színtere, olyan hely, ahol az emberek találkozhatnak, együtt ünnepelhetnek, kulturális élményekkel gazdagodhatnak, és továbbadhatják hagyományaikat a következő generációnak, mondta el Bilicki Zoltán polgármester. A megújult épület kívülbelül megszépült, korszerűbbé és komfortosabbá vált, így a jövőben még megfelelőbb helyszínt biztosíthat kulturális rendezvényeknek, ünnepségeknek, közösségi programoknak és különböző összejöveteleknek.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor, ha repül az idő.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Adakőség önkormányzata nevében szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik az elmúlt években és évtizedekben munkájukkal hozzájárultak a községi lovasport működéséhez, valamint fennmaradásához. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 50 év után ismét adathatott otthont a sorrendben 99. szerbiai ügető derbinek, amelyet a sportág legrangosabb eseményeként tartanak számon. Önkormányzatunk a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni fogja a helyi sportélet fejlődését, hozzájárulva községünk hírnevének öregbítéséhez, mondta el Biliszki Zoltán, adakőség polgármestere.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A következő hónapokban drágulhatnak az euróhoz kötött hitelek Szerbiában, miután Európában emelkednek az államkötvényhozamok és a befektetők az európai központi emeléseire számítanak. Ez elsősorban azokat érintheti, akik változó kamatozású Euriborhoz kötött hitelt törlesztenek, írja a Nova Ekonomia nyomán a 021.rs. A következő 10-15 napban születhet döntés arról, hogy milyen mértékben emelkednek a bérek és a nyugdíjak Szerbiában, jelentette be hétfőn Siniša Mali pénzügyminiszter a költségvetés módosításának parlamenti vitájában. Az emelés a tervek szerint decembertől vagy jövő januártól léphet életbe, írja a Tanyú. 105 kilométer hosszú lesz az az épülő autópálya, amely Belgrád Ovcsa város részét köti majd össze Nagybecskerekkel és Újvidékkel. A projekt keretében 4 nagy és 4 kisebb hidat, mint egy 50 egyéb létesítményt, valamint 7 közlekedési csomópontot építenek. Szerbiában június eleje óta 11 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak. Az esetek közül 10 a betegség súlyos, idegrendszert érintő formája, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A Vajdaságban augusztus 23-áig 8 fertőzöttet azonosítottak, 3-at a középbánsági, 2-2-t a délbánsági és a délbácskai, egyet pedig a nyugatbácskai körzetben. Magyarország is csatlakozik a Szerbiában tomboló tüzek megfékezésében résztvevő nemzetközi egységekhez. A Magyar Belügyminisztérium 12 tűzoltóból álló csapatot és 4 járművet ajánlott fel. Szerbia elfogadta a segítséget, közölte kedden a szerbiai belügyminisztérium. 39 ember megsérült, körülbelül 300 lakóház pedig megrongálódott, amikor pusztító forgószél csapott le Franciaország déli részére, közölték a helyi hatóságok. A sérültek közül 2 súlyos állapotban vannak, a fedél nélkül maradt lakosoknak átmeneti szállásokat nyitottak, miközben a térségben ezrek maradtak áram nélkül, és a közlekedésben is jelentős fennakadások keletkeztek. Gyuri László számára már az első fordulóban véget ért a US Open selejtezője. Novák Djokovic és Arina Sabalenka párosa szintén már az első fordulóban búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság vegyes páros versenyében. Dusan Lajovic bejutott a selejtező második fordulójába, a szerb teniszező első mérkőzésén a dél-koreai Kwon Sun-woo ellen lépett pályára. Ma a rövid felfrissülés érkezik, ám péntektől ismét fokozódik a hőség, a hétvégén pedig többfelé 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, helyenként akár a 40 fokot is megközelítve. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: lehetetlen.
1: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
2: Ára 3500 dinár köbméterre.
1: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Tisztelt termelő! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: paradicsomli eladó Moholon, a Stanisic családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.
1: Fortress.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Eladó ház Adán, közel a központhoz, az október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

sebek tudom rendbe raknál. Fekete rúzs nyomok az ajkamon, te itt maradtál, itt maradtál, dob hátra. Nem fértünk egy imába, nem féltünk mi már semmitől, csak a lelkem.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 18 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A következő hónapokban drágulhatnak az euróhoz kötött hitelek Szerbiában, miután Európában emelkednek az államkötvényhozamok és a befektetők, az Európai Központi Bank további kamatemeléseire számítanak. Ez elsősorban azokat érintheti, akik változó kamatozású Euriborhoz kötött hitelt törlesztenek, írja a Nova Economia nyomán a 021.rs. A következő 10-15 napban születhet döntés arról, hogy milyen mértékben emelkednek a bérek és a nyugdíjak Szerbiában, jelentette be hétfőn Sinisa Mali pénzügyminiszter a költségvetés módosításának parlamenti vitájában. Az emelés a tervek szerint decembertől vagy jövő januártól léphet életbe, írja Tanyu. 105 kilométer hosszú lesz az az épülő autópálya, amely Belgrád Opcsa város részét köti majd össze Nagybecskerekkel és Újvidékkel. A projekt keretében 4 nagy és 4 kisebb hidat, mint egy 50 egyéb létesítményt, valamint 7 közlekedési csomópontot építenek. Szerbiában június eleje óta 11 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak. Az esetek közül 10 a betegség súlyos, idegrendszert érintő formája, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A Vajdaságban augusztus 23-áig 8 fertőzöttet azonosítottak, 3-at a középbánsági, 2-2-t a délbánsági és a délbácskai, egyet pedig a nyugatbácskai körzetben. Magyarország is csatlakozik a Szerbiában tomboló tüzek megfékezésében résztvevő nemzetközi egységekhez. A Magyar Belügyminisztérium 12 tűzoltóból álló csapatot és 4 járművet ajánlott fel. Szerbia elfogadta a segítséget, közölte kedden a szerbiai belügyminisztérium. 39 ember megsérült, körülbelül 300 lakóház pedig megrongálódott, amikor pusztító forgószél csapott le Franciaország déli részére, közölték a helyi hatóságok. A sérültek közül 2 súlyos állapotban vannak, a fedél nélkül maradt lakosoknak átmeneti szállásokat nyitottak, miközben a térségben ezrek maradtak áram nélkül, és a közlekedésben is jelentős fennakadások keletkeztek. Gyuri László számára már az első fordulóban véget ért a US Open selejtezője. Novák Djokovic és Arina Sabalenka párosa szintén már az első fordulóban búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság vegyes páros versenyében. Dusan Lajovic bejutott a selejtező második fordulójába, a szerb teniszező első mérkőzésén a dél-koreai Kwon Sun-woo ellen lépett pályára. Ma a rövid felfrissülés érkezik, ám péntektől ismét fokozódik a hőség, a hétvégén pedig többfelé 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, helyenként akár a 40 fokot is megközelítve. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Sor került Törökfaluna az úgynevezett Pirinini kocsmája épületének ünnepélyes átadására, amely fontos eseményt jelent a közösség életében. A felújítás 2024-ben kezdődött a Falugazdálkodási Minisztérium és Adaközség önkormányzatának támogatásával. Mára az épület teljesen megújult, és a falubeliek örömmel vehették birtokba. A faluház nem csupán egy épület, hanem a közösségi élet egyik fontos színtere, olyan hely, ahol az emberek találkozhatnak, együtt ünnepelhetnek, kulturális élményekkel gazdagodhatnak, és továbbadhatják hagyományaikat a következő generációnak, mondta el Bilicki Zoltán polgármester. A megújult épület kívülbelül megszépült, korszerűbbé és komfortosabbá vált, így a jövőben még megfelelőbb helyszínt biztosíthat kulturális rendezvényeknek, ünnepségeknek, közösségi programoknak és különböző összejöveteleknek.

Tisztelt termelő! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Nél várja vásárlóit legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what your romance?
1: Adakőség önkormányzata nevében szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik az elmúlt években és évtizedekben munkájukkal hozzájárultak a községi lovasport működéséhez, valamint fennmaradásához. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 50 év után ismét adathatott otthont a sorrendben 99. szerbiai ügető derbinek, amelyet

A sportág legrangosabb eseményeként tartanak számon. Önkormányzatunk a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni fogja a helyi sportélet fejlődését, hozzájárulva a községünk hírnevének öregbítéséhez, mondta el Biliszki Zoltán, adakösség polgármestere.

0: A pontos idő 19 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A következő hónapokban drágulhatnak az euróhoz kötött hitelek Szerbiában, miután Európában emelkednek az államkötvényhozamok és a befektetők, az Európai Központi Bank további kamatemeléseire számítanak. Ez elsősorban azokat érintheti, akik változó kamatozású Euriborhoz kötött hitelt törlesztenek, írja a Nova Ekonomia nyomán a 021.rs. A következő 10-15 napban születhet döntés arról, hogy milyen mértékben emelkednek a bérek és a nyugdíjak Szerbiában, jelentette be hétfőn Sinisa Mali pénzügyminiszter a költségvetés módosításának parlamenti vitájában. Az emelés a tervek szerint decembertől vagy jövő januártól léphet életbe, írja a Tanyu. 105 kilométer hosszú lesz az az épülő autópálya, amely Belgrád Opcsa város részét köti majd össze Nagybecskerekkel és Újvidékkel. A projekt keretében 4 nagy és 4 kisebb hidat, mint egy 50 egyéb létesítményt, valamint 7 közlekedési csomópontot építenek. Szerbiában június eleje óta 11 nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztráltak. Az esetek közül 10 a betegség súlyos idegrendszert érintő formája, közölte a Batut közegészségügyi intézet. A Vajdaságban augusztus 23-áig 8 fertőzöttet azonosítottak, 3-at a középbánsági, 2-2-t a délbánsági és a délbácskai, egyet pedig a nyugatbácskai körzetben. Magyarország is csatlakozik a Szerbiában tomboló tüzek megfékezésében résztvevő nemzetközi egységekhez. A Magyar Belügyminisztérium 12 tűzoltóból álló csapatot és 4 járművet ajánlott fel. Szerbia elfogadta a segítséget, közölte kedden a szerbiai belügyminisztérium. 39 ember megsérült, körülbelül 300 lakóház pedig megrongálódott, amikor pusztító forgószél csapott le Franciaország déli részére, közölték a helyi hatóságok. A sérültek közül 2 súlyos állapotban vannak, a fedél nélkül maradt lakosoknak átmeneti szállásokat nyitottak, miközben a térségben ezrek maradtak áram nélkül, és a közlekedésben is jelentős fennakadások keletkeztek. Gyuri László számára már az első fordulóban véget ért a US Open selejtezője. Novák Djokovic és Arina Sabalenka párosa szintén már az első fordulóban búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság vegyes páros versenyében. Dusan Lajovic bejutott a selejtező második fordulójába, a szerb teniszező első mérkőzésén a dél-koreai Kwon Sun-woo ellen lépett pályára. Ma a rövid felfrissülés érkezik, ám péntektől ismét fokozódik a hőség, a hétvégén pedig többfelé 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, helyenként akár a 40 fokot is megközelítve. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: mai is slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídetől, szóval a mélybe amúgy.
0: A legjobb zenék.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importát és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 0.

tisztelt termelők! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Eladó ház Adán, közel a központhoz, az Október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 20 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 21 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 22 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídetől, szóval a mélybe
0: a legjobb zenék.

0: A pontos idő 23 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.